90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az asszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. Nyáron is fontos a biztonságos fürdőzés. Erősödő kánikulával folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehér Víz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal minden ki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. A tartós hőségben fokozott odafigyelésre van szükség. A kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a szabadban dolgozókra jelent veszélyt, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás és a hűvös helyen tartózkodás. A Vármegyei Katasztrófavédelem weboldalán azt kéri, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A nagy meleg és a száraz idő miatt továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom, ezért a szabadban tüzet gyújtani szigorúan tilos. Fehér vármegyében 166 légkondicionált helyiség áll a lakosság rendelkezésére. Ezek listája a Katasztrófavédelem honlapján érhető el. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szupozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta a rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami megváltozik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: 10. alkalommal tartják a Gondtalan Suli kezdés akciót. Az Albavástya Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. Díszoklevéllel ismerték el Horváth Csaba fehérvári munkásságát. A Harangozó Gyula, valamint Hevesi Sándor díjas rendező koreográfus a város önkormányzatától vehette át az elismerést. A Vörös Marti Színház fizikai tagozatának vezetőjeként végzett 13 éven át tartó tevékenységéért. A város vezetés szerint rendezéseivel, koreográfiáival, valamint művészeti szemléletével maradandó értékkel gazdagította Székesfehérvár kulturális életét. Tájékoztat a város oldala. Nevéhez olyan előadások fűződnek, mint a Pillangó, a Chicago és az Uri Muri. A nyári zárvatartás alatt is elérhetők a legfontosabb könyvtári szolgáltatások. Bár a Vörösmarty Mihály Könyvtár központi könyvtára augusztus 23-áig zárva tart, az olvasóterem hétköznapokon továbbra is fogadja az olvasókat. Itt vissza lehet vinni a lejárt határidejű könyveket, valamint át lehet venni az előre lefoglalt és az érintés után átvehető köteteket. Tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A kölcsönzési határidő telefonon, e-mailben vagy az online felületen továbbra is meghosszabbítható. A Fiók könyvtárak közösségi oldalaikon könyvajánlókkal segítik a választást. Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökken, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzon lakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Önkénteseket keresnek a királyi napok lebonyolításához. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ várja azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rendezvény programjainak megvalósításában. A segítőkre több helyszínen és különböző feladatkörökben is számítanak. Az online jelentkezési lapot 15 éves kortól bárki kitöltheti, és megjelölheti, mely feladatokat vállalná, továbbá mely időpontokban tud bekapcsolódni a munkába. Tájékoztat a város oldala. Jelentkezőket arra kérik, hogy lehetőség szerint több feladatot is jelöljenek meg. Megújul és kibővül a Csónakázótó szigetén található japán kert. A munkálatok hamarosan indulnak és várhatóan november végéig tartanak, adta hírul a város oldala. A fejlesztés több mint 400 négyzetmétert érint. A tóri kapu megmarad, a jelenlegi burkolatot természetes andezit murva váltja fel, mikrodombokat alakítanak ki, valamint egy 194 négyzetméteres száraz kertet is létrehoznak. Gránit hidak, egy rituális vízmedence, valamint 10 pad is helyet kap, a növényállomány pedig jelentősen bővül. A beruházás végére egy természetközeli japánkert várja a látogatókat. Újabb tartós hőségre figyelmeztet Velence önkormányzata. A következő napokban ismét magas hőmérséklet várható, ami különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre jelent fokozott kockázatot, írja a település közösségi oldala. Arra kérik a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, pótolják a folyadékot, és a nap legmelegebb óráiban lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak. Rosszulét esetén hívják a 112-es segélyhívót, a velenceiek pedig a városrendészeti osztályhoz is fordulhatnak. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napján. Csütörtök van, a Juditok és a Xéniák névnapja. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Outcast, The Way You Move, így indul az óra. Aztán énekel nem sokára Wolf Kati, és jön a Stakabu is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 30-án. A barátság világnapján az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunkat ünnepeljük ma. Legyünk jó fejek ma, barátainkkal lepjük meg őket valamivel, vagy csak szimplán adjuk a tudtukra, hogy mennyit is jelent, hogy mellettünk állnak örömünkben és bánatunkban. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Tom Novitól, Szól már is a Your Buddy a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. A tegnapi nappal hosszantartó hullám kezdődött. Változás a következő nagyjából egy hétben nem nagyon lesz. Pontosabban igen, napról napra sajnos egyre melegebb. Szombaton már elérhetjük a 40 fokot újból. Részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Aztán Jennifer Lopez dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. A felelős vízhasználat segíti a zavartalan ivóvízellátást. Indul a gondtalan suli kezdés akció. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehér Víz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. 10. alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriás bábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, július utolsó napja van. Ma is alapvetően felhőtlen napos időnk lesz, csak néhol lehet egy-egy kúsza felhő az égen. Esni sehol sem fog, folytatódik az egyre melegebb idő, 33-37 fok között alakul a maximum, holnap 35-39, szombaton pedig újra elérhetjük a 40 fokot. 35 fokra aznap már csak Sopron környékén számíthatunk, ott a gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar sem kizárt, a szerencsés soproniak, ugye? No doubt, hey baby, ez a folytatás a Besten, csütörtök reggel, 3:47 tájékán.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hetet üt mindjárt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek. A következő órában pedig hűsölünk majd James Blunt dalával. És itt lesz a kellemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha a közlekedési infó van. Várom ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Táplálkozással is védekezhetünk a hőség ellen. 166 légkondicionált helyiség várja a lakosságot Fejérben. Erősödő kánikulával folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: A tartós hőségben fokozott odafigyelésre van szükség. A kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a szabadban dolgozókra jelent veszélyt, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás és a hűvös helyen tartózkodás. A Vármegyei Katasztrófavédelem weboldalán azt kéri, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A nagy meleg és a száraz idő miatt továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom, ezért a szabadban tüzet gyújtani szigorúan tilos. Fejér vármegyében 166 légkondicionált helyiség áll a lakosság rendelkezésére. Ezek listája a Katasztrófavédelem honlapján érhető el. Díszoklevéllel ismerték el Horváth Csaba fehérvári munkásságát. A Harangozó Gyula, valamint Hevesi Sándor díjas rendező koreográfus a város önkormányzatától vehette át az elismerést. A Vörös Marti Színház fizikai tagozatának vezetőjeként végzett 13 éven át tartó tevékenységéért. A város vezetés szerint rendezéseivel, koreográfiáival, valamint művészeti szemléletével maradandó értékkel gazdagította Székesfehérvár kulturális életét. Tájékoztatta a város oldala. Nevéhez olyan előadások fűződnek, mint a Pillangó, a Chicago és az Uri-Muri. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Július 30-án csütörtökön Judit Xenia napja van. Sok boldogságot, kedves, ünnepeltek a francia Yves Larocq dalával. Már is indítom a Rise Up-ot, de jön a Britpop egyik megkerülhetetlen klasszikusa is, az Oasis-től a Wonderwall. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július utolsó előtti napján. 1866-ban ezen a napon megnyílt az első hazai lóvasút Pest, Szénatér és Újpest városkapu között. Illetve 1899-ben ezen a napon rendezték az első vízilabda mérkőzést Magyarországon, Siófokon. Hogy mi minden történt még? További érdekességek egy picit később, addig sok jó zeném van. Például DJ Tonkától nem sokára a Don't Be Afraid, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A fél nyolcas hírek után is szállítom a hűsítős lágereket. De jó, egy kis jeges tea, jeges kávé. Na és a Backstreet Boys slágere a Larger Than Life. Mindenek előtt friss hírek, aztán mindjárt zenélünk tovább. Jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangs.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is intézhetők a legfontosabb könyvtári ügyek. Nyáron is fontos a biztonságos fürdőzés. A városrendészet is segít a hőség idején Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A nyári zárvatartás alatt is elérhetők a legfontosabb könyvtári szolgáltatások. Bár a Vörösmarty Mihály Könyvtár központi könyvtára augusztus 23-áig zárva tart, az olvasóterem hétköznapokon továbbra is fogadja az olvasókat. Itt vissza lehet vinni a lejárt határidejű könyveket, valamint át lehet venni az előre lefoglalt és az érintés után átvehető köteteket. Tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A kölcsönzési határidő telefonon, e-mailben vagy az online felületen továbbra is meghosszabbítható. A Fiók könyvtárak közösségi oldalaikon könyvajánlókkal segítik a választást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szupozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta a rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki tapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A tap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A tapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a tapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Újabb tartós hőségre figyelmeztet Velence önkormányzata. A következő napokban ismét magas hőmérséklet várható, ami különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre jelent fokozott kockázatot, írja a település közösségi oldala. Arra kérik a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, pótolják a folyadékot, és a nap legmelegebb óráiban lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak. Rosszulét esetén hívják a 112-es segélyhívót, a velenceiek pedig a városrendészeti osztályhoz is fordulhatnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő, a szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július utolsó előtti napja, csütörtök van, Judit, Xenia névnap nekik, és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Ma van az egyik legfontosabb emberi kapcsolatunk, a barátság világnapja. Right. 1863-ban a mai napon született Henry Ford, amerikai autógyáros, a Ford Motor Company alapítója. 1947-ben ezen a napon született Arnold Schwarzenegger, osztrák származású testépítő, amerikai filmszínész.
1: Hasta la vista, baby.
0: 1948-ban ugyanezen a napon született Jean Reno, francia színész, Leon a profi. július 30 megszületett két Bush. 1961-ben ugyanezen a napon született Lawrence Fishburne, amerikai színész, a Matrix Morpheusa. 1963-ban ugyancsak a mai napon született Lisa Kudrow, amerikai színésznő, a Jó barátok sztárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokka mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő, a nyár új találkozóhelye Siófokon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
4: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medvéföld homokos, löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér-megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. A felelős vízhasználat segíti a zavartalan ivóvízellátást. Indul a gondtalan suli kezdés akció. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tisztifőorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal minden ki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Tizedik alkalommal tartják a Gondtalan Suli kezdés akciót. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriás bábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nagyon-nagyon lassú az M1-es Szárligeti és Bicske között a főváros felé vezető oldalon. Ezen kívül semmi másról nem tudok, ha valakinek mégis van közlekedési infója. Küldje a 0620 55 55 155-re. Ébredjünk együtt, Berivel mindjárt szól az Ébredj velem, és jön az MNS is a Salszol Negettel, de csak a Tublek után Waves of Love. Jó reggelt! Július utolsó előtti napja van, 30-a. Juditok, Xéniák, szülinaposok, sok boldogságot kívánunk, na és kitartást a forrósághoz. Jég, jég, jég, jég! Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Peti írja, most láttam a tükörből Hárosi Dunahíd M1 felé M0-án baleset, lesz baj. Köszönjük szépen az infót, óvatosan arrafelé és mindenhol máshol is, a kánikula miatt is, ugye? Egyébként van még egy közlekedési hírünk az M1-esről, ahol a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között a 40-es és a 20-as kilométer között mindkét sávban lassabb forgalommal lehet autózni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön az MNS és a Salson Nugget a Besten. Jó reggelt!

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július finisében. A következő egy hétben be kell rendezkednünk az embertelen hőségre. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek. Július 30, tehát Judit Xenia napja. Az ünnepelteket akár a hírek alatt is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155, ugyanide várom a közlekedési infókat is. A Maroon 5 folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Táplálkozással is védekezhetünk a hőség ellen. 166 légkondicionált helyiség várja a lakosságot Fejérben. Erősödő kánikulával folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: A tartós hőségben fokozott odafigyelésre van szükség. A kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a szabadban dolgozókra jelent veszélyt, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás és a hűvös helyen tartózkodás. A Vármegyei Katasztrófavédelem weboldalán azt kéri, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A nagy meleg és a száraz idő miatt továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom, ezért a szabadban tüzet gyújtani szigorúan tilos. Fejér vármegyében 166 légkondicionált helyiség áll a lakosság rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. Díszoklevéllel ismerték el Horváth Csaba fehérvári munkásságát. A Harangozó Gyula, valamint Hevesi Sándor díjas rendező koreográfus a város önkormányzatától vehette át az elismerést. A Vörös Marti Színház fizikai tagozatának vezetőjeként végzett 13 éven át tartó tevékenységéért. A város vezetés szerint rendezéseivel, koreográfiáival, valamint művészeti szemléletével maradandó értékkel gazdagította Székesfehérvár kulturális életét. Tájékoztatta a város oldala. Nevéhez olyan előadások fűződnek, mint a Pillangó, a Chicago és az Uri-Muri. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, ha a legjobb zenék. Peti is megírta korábban, most Zoli, még pontosabban M0-as, M1-es felé a Nagy Duna hídon, a 6-os főúti lehajtóágon autó és kamion koccant, brutál dugó mögöttük. Köszönjük szépen, jó utat, óvatosan a kánikulában. Napról napra fokozódik a hőség, a tikkasztó melegben ma szinte felhőmentes száraz időnk lesz. 11 és 16 óra között nagyon erős UV-sugárzással, délután 35 fok körüli maximummal. Mondd, hogy ott leszel. Hogy hol? Bárhol, ahol hűvös van. See you be there, a Spice Girls folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tudom, nem egyszerű, de azért próbáljuk meg átvészelni együtt a forró napokat. Én ebben próbálok segíteni hűsítő slágerekkel. Megpróbálom, I Try címmel Macy Gray dalát is hozom majd 9 után. És jön Subbase Monster is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt. Ezért élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
4: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokka mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De várossá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadás jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Továbbra is intézhetők a legfontosabb könyvtári ügyek. Nyáron is fontos a biztonságos fürdőzés. A városrendészet is segít a hőség idején Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A nyári zárvatartás alatt is elérhetők a legfontosabb könyvtári szolgáltatások. Már a Vörös Marti Mihály Könyvtár központi könyvtára augusztus 23-áig zárva tart, az olvasóterem hétköznapokon továbbra is fogadja az olvasókat. Itt vissza lehet vinni a lejárt határidejű könyveket, valamint át lehet venni az előre lefoglalt és az érintés után átvehető köteteket. Tájékoztatta az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A kölcsönzési határidő telefonon, e-mailben vagy az online felületen továbbra is meghosszabbítható. A Fiók könyvtárak közösségi oldalaikon könyvajánlókkal segítik a választást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szupozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta a rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
7: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy félben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
6: Újabb tartós hőségre figyelmeztet Velence önkormányzata. A következő napokban ismét magas hőmérséklet várható, ami különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre jelent fokozott kockázatot, írja a település közösségi oldala. Arra kérik a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, pótolják a folyadékot, és a nap legmelegebb óráiban lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak. Rosszulét esetén hívják a 112-es segélyhívót, a velenceiek pedig a városrendészeti osztályhoz is fordulhatnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő, a szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Több Best FM hallgató is jelezte korábban, és nincs változás azóta sem. 7-8 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Nagy Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, óvatosan a kánikulában. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155 ebben az órában Desiree, Usher, a Simply Red, elsőként pedig Lady Gaga jön a Paparazziban.
8: Best FM.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Ezt a film a legjobb zenékhez volt Macy Gray dala, az I Try. Megpróbálom, próbáljuk meg együtt átvészelni a forró napokat. Én a hideg hangjaival és jó zenékkel járulok most hozzá ehhez. Usher, Lil Jon, Ludacris, yeah! Ez a folytatás a Besten.

Rest FM a legjobb zenék, egy kis hideg a hőségben, a nevükben legalábbis benne van, Coldplay, Adventure of a Lifetime, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó utat óvatosan a közlekedésben is, figyeljünk jobban egymásra. Sok türelmet, kitartást kívánok a következő nagyon-nagyon forró időszakhoz. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nosztalgiát évszázadokon át súlyos betegségnek, sőt halálos kornak tartották, amely a honvágyjal és a depresszióval állt kapcsolatban. Szerencsére ez ma már nincs így, úgyhogy nosztalgiázhatunk majd 10 után a Fats & Small-lal. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Krisztállal is megidézzük. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. A felelős vízhasználat segíti a zavartalan ivóvízellátást. Indul a gondtalan suli kezdés akció. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehér Víz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal minden ki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. 10. alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriásbábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, kellemes délelőttöt, kellemes ott, ahol árnyék és hűvös van, keressük ezeket a helyeket, vigyázzon magára mindenki, sok-sok kitartást kívánok a következő nagyjából egy hétre, ameddig hát a forróság embert próbáló lesz. Én továbbra is hozom az ezredforduló legnagyobb slágereit, elsőként Mikától a Big Girl szól, 3 lassan 4 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az eredeti Johnny Rodriguez-től 1974-ből. És a Lutrisha McNeil-féle verzió 98-ból. Ez a folytatás, a Someone Loves You Honey érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Lassú az M1-es Budapest felé Tata térségében, az M3-as mindkét irányba 60-nál, de főleg a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Illetve tart a Balaton felvidéken a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petent térségében erősebb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában biztosan énekel majd Karamell.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken.
1: És jön az Elise DJ is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vigyázzon magára mindenki a kánikulában, óvatosan az utakon is. Ha közlekedési infó van, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megint lépni kellett Pakson, jön a rotációs krízisterv. 146 milliós lehúzás telefonon percek alatt elrajtolt a kék szalag mezőnye. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Tovább apad a Duna, ezért a felére csökkentik a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. A társaság reggeli közleménye jelezte, folyamatosan figyelik a folyó vízhozam és hőmérséklet változását, és ezek alapján hozzák meg a szükséges intézkedéseket, hogy az erőmű biztonságosan és a környezetvédelmi előírásokat betartva működjön. Tegnap a hármas blokkot kellett tervezetten leállítani a Duna alacsony vízállása miatt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor hangsúlyozta, az ország energiaellátása továbbra is biztosított, a kieső mennyiséget más hazai erőművekkel, megújuló energiával és behozatallal pótolják. Megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint minden lehetséges forgatókönyvre felkészülnek az újabb hőhullám kapcsán. Összeállítanak egy úgynevezett rotációs krízistervet is. Ez rögzíti, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztóknak kell átmenetileg átszervezni vagy csökkenteni áramfogyasztásukat. Ez kórházakat, szociális és alapvető közszolgáltatásokat biztosító intézményeket nem érinthet. 146 millió forintot emelt le két netes csaló egy asszony bankszámlájáról. A szokásos módszerrel hívták fel, azzal, hogy veszélybe került a számlája, ezért kövesse az utasításaikat. Egyikük ügyintézőnek, a másik pedig rendőrnek adta ki magát. A telefonos manőver végére egy életkeresetnyi összeggel rövidítették meg a gyanútlan áldozatot. Hasonló hívások esetén azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, írja a polisz.hu. Reggel elrajtolt az 58. kék szalag nagydíj mezőnye Balatonfüredről, 458 hajó nevezett a tókerülő vitorlás viadalra. A két legfiatalabb résztvevő 9, a két korrekorder pedig 84 éves. Három egység személyzete kizárólag nőkből áll. Idén nem az erős szél, hanem a hőség és a gyenge légmozgás lesz a legnagyobb kihívás a versenyzők számára. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Bryan Adams-től, Bob Marley-től és MC Light-től jön nem sokára Tom Novi és Lima közös a Take It, de csak is Christina Aguilera után, mindez hiszen ő indítja az órát az In No Other Man-nel. 11 óra múlt 3 perccel, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulópontjáról, az utolsó évből, amely még egyessel kezdődött, szóval 1999-ből jön a holland formáció, az Alice DJ Better Off Alone című slágere. Csütörtök van, ami azt jelenti, hogy este a Night Shiftben az ezredforduló legjobb dance dalai szólnak mixben, 6-tól a házigazdától, Whiteboytól, 7 és 8 között pedig DJ Millertől itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Lerobbant egy kamion a 4-es főúton Kisújszállás és Karcsap között, ezért a 157-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Korábban a 103-as főúton Tát és Nagysáb között egy motoros súlyos balesetet szenvedett. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították. És figyeljenek jobban az autósok és a gyalogosok, bringások egymásra. A Művészetek völgye alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánd-Petenden is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jennifer Lopez Get Right című dalát Hori kollégám indítja, Majoros Ritának további jó pihenést kívánva. Várok mindenkit holnap reggel is, itt a Besten, Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en. Tragikus mérgezéssel is fenyegethet a pokoli hőség. Átalakítják az oktatás irányítást, hátralép a Klebelsberg központ. A KOSZ miatt büntettek a fogyasztóvédők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Érkezik a sivatagi forróságot hozó hőhullám, az extrém kánikula mindenkit megvisel, készüljünk rá. A gyermekeket és az időseket viszont különösen, ezért figyeljünk rájuk. Idén naponta átlagosan 25-ször riasztják a tűzoltókat magányosan élő nyugdíjasokhoz, mert régóta nem adtak életjelet. A katasztrófa védelem figyelmeztetett, ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképp szereljenek fel szénmonoxid érzékelőt. A hőség miatt ugyanis légdugó alakulhat ki a kéményben, és ez életveszélyes mérgezést okozhat. A kormány döntött az oktatás irányítás teljes átalakításáról, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói funkciója, kutatási fejlesztési háttérintézmény lesz a folytatásban. Az ágazat vezetése januártól közvetlenül a szaktárcához kerül. A kormányfő arról is beszélt, hogy ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt, szigorúan a rátermettség és a szakmai alkalmasság alapján. Augusztus 20-án jelennek meg a kiírások, és a döntésbe bevonják majd a polgármestereket is. Komoly hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők a nyári nagy ellenőrzés első felvonásában. Csak nem 600 vendéglátóhelyen vizsgálódtak, éttermekben, strandbüfékben, cukrászdákban 94 hatósági eljárást indítottak, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki. Minden ötödik helyszínen rögzítettek például higiéniai problémákat, és gond volt a jelölésekkel, tájékoztatókkal is. A fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken mindez már visszatérő hiányosság. Vádat emeltek az egyik fővárosi kórház parkoló automatáját fosztogató csapat ellen. Az ötfős brigád egyik tagja rendészeti vezető volt az intézményben, négy társa pedig a beosztottja. Rendre ők ürítették a készüléket, aztán az ügyészség szerint több mint egy év alatt 23,5 millió forintot egyszerűen nem fizettek be a kórház házi pénztárába, hanem elosztották. Azt használták ki, hogy a gép bizonyos esetekben nem adott bizonylatot. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt dél, július 30-a van, csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Mákszem Levi után, ugyanis Majoros Rita szabadságon van, úgyhogy tőlem szólnak a legjobb zenék a délutáni munka mellé. Bekészítettem már a Black Machine klasszikusát, a Jazz Machine-nel érkezik a csapat, a kezdés pedig Jennifer Lopez-é. Ez a Get Right, rádiózzunk együtt!
2: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék, ez volt Filó, és a jó, hogy itt vagy. Hát jó, hogy itt van a mai nap, mert egyébként július 30-a a barátság nemzetközi napja, és bizony-bizony ez 1985 júliusában fogalmazódott meg egy baráti társaságban, nem máshol, mint Paraguayban. Azóta ünnepeljük, és egy kis érdekes kutatás a barátságról. 5000 kamaszon végeztek vizsgálatot a Stanford Egyetem kutatói, és arra következtetésre jutottak, hogy a barátok genetikailag sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a találomra összehozott párok, és kétharmaddal jobban hasonlítanak egymáshoz genetikai állományuk szerint, mint a házas párok. Nehéz lenne elképzelni mindenkinek az életét anélkül, hogy nem tudná fölhívni az egyik legjobb barátját és elmesélni neki az örömét vagy a bánatát. Van egy mondás, amit a napokban olvastam, hogy barátokat örökre választ az ember, és ez valahol igaz, mert például én is úgy vagyok nagyon sok barátommal, hogy ahol letettük a szálat, pontosan onnan tudjuk folytatni, és semmi sértettség nincsen, hogyha mondjuk egy-két hétig, hónapig nem beszéltünk egymással. A legjobb zenék sorát viszont most nem a barátságról szóló dallal, hanem a szerelemről szóló dallal fogom folytatni, ugyanis Maxi Priest jön és a Close to You itt a Best.

0: Rest FM a legjobb zenék, ez volt Lenny Kravitz és a Fly Away. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Eminem és Dido közösét készítettem be, és aztán nem megyünk majd tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Rest FM. Rest FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig egy óra után természetesen folytatom a legjobb zenékkel. A munka mellé a jó hangulatot garantálja majd a következő órában például George Michael, az Outside-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet, azonnali véradásra hívják az önkénteseket, saját klubja vesztét okozhatja C. Ronaldo. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, mindez 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de nem fenyegeti az energiaellátást, hiszen csaknem kétszerennyi importkapacitás áll rendelkezésre. Ugyanakkor fokozza a gondokat, hogy meghibásodott a Dunamenti erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesést jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy még ma újrainduljon, de persze az is elképzelhető, hogy egy-két hét kell ehhez. Takarékoskodjunk a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók, így ne használjunk ivóvizet pormentesítésre, utak, járdák locsolására, ütemezzük át az autómosást, akinek pedig van medencéje odahaza, az lesz szíves nem most feltölteni és folyamatosan frissíteni benne a vizet. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, erre a fővárosi vízművek hívta fel a figyelmet. Közleményük hangsúlyozta, nem kiránduló helyről van szó, a vízbázisok sérülékenyek, ezért kiemelt védelem alatt állnak. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban jelentősen megcsapan az önkéntesek száma, ám a vérre ugyanakkora szükség van most, mint máskor. A szervezet főigazgatóját, Tordai Attila Árpádot hallják.
2: Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segítés nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Adósságcsapdába került Cristiano Ronaldo klubja. A szaúdi futballbajnokság győztese az Al-Nassr 187 millió eurós mínuszban van már. Állítólag jó néhány játékos nem kapott fizetést. Nem kizárt, hogy a tulajdonos a helyi állami befektetési alap eladja a csapatot. Lapértesülések szerint az ötszörös aranylabdás is hozzájárult a krízishez. Cél legalább 250 millió eurós éves javadalma, ugyanis hatalmas terhet ró a klub költségvetésére. Napos idő valószínű, itt-ott kevés fátyol felhővel, frissítő zápor továbbra is kizárt. 32 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, még késő este is 23-26 fok következik. Azt mondják a meteorológusok, napról napra melegebb lesz. Szombattól vasárnaptól 40-41 fok körül platózhat majd a forróság, hogy meddig marad, azt most még nem tudni. A legfrissebb előrejelzések szerint a jövő hét második fele hozhat némi enyhülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy újabb közös órát kezdünk meg a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, nem fog senki unatkozni a munkába, ígérem. Ugyanis itt lesz velem a Simply Red, a Starszal, de George Michael is énekel, hozza majd az Outside-ot. A kezdés pedig Néjójé, ez lesz majd a Sexy Love. Kitartás kívánok mindenkinek ebben a hőségben. Egészen este 6-ig rádiózunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéke, ez volt Rácz Gergő és a Valami. Szép napot kívánok mindenkinek, július 30-a van csütörtök, a Judittok és a Széjének ünneplik a névnapjukat, Isten értesse őket. A legjobb zenékkel pedig folyamatosan jövök, hogy jól teljen a munkaidő. Itt lesz velem hamarosan Jennifer Hudson, de előnte a zseniális szóló karriert futó George Michael-t hallgatjuk meg, és jön az Outside.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megyek.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Danny Minogue és az I Begin to Wonder, és egy hír azoknak, akik eddig dilemmáztak azon, hogy most akkor lesz Balaton átúszás vagy sem, jelentem, a 44. Balaton átúszást meg fogják tartani, most érkezett ez a friss hír, és természetesen a legjobb zenékkel is megyünk tovább, hogy jól pörögjön a munkaidő, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Arash és a Boroboro.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, utána pedig a legjobb zenékkel természetesen folytatom a délutánt, hogy a munkaidő jól teljen, a hangulatot majd egy duett fogja meghozni, ami nem is akár kik jegyeznek. Madonna és Britney jön, méghozzá a Me Against the Musical majd például.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Alig van víz a Dunában, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Fokozódik a hőség, figyeljünk oda egymásra. Alvóputya utast találtak egy utasszállító repülőn. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma vagy holnap teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna alacsony vízellása miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány szerint a 2000 megawattos kiesés nem veszélyezteti az energiaellátást, mert elegendő import kapacitás áll rendelkezésre. Közben meghibásodott a Duna menti erőmű egyik blokkja is, amely további 400 megawatt kiesést okoz. A javítás folyamatban van. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségdíjasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta el rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A klimatizált, alacsonypadló szerelvények teljesen akadálymentesek, és Magyarországon elsőként végig biztonsági kamerákkal szerelték fel azokat. Összesen 11 új motorvonat érkezik majd, amelyek 2028-ra leváltják a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonal jelenlegi Intercity szerelvényeit. Egy alvópótya utas talált az Austrian Airlines személyzete egy kassáról Bécsbe induló repülőgépen. A férfi éjszaka átmászott a repülőtér kerítésén, felszállt a gépre, majd az első üléssorban elaludt. A rendőrök őrizetbe vették, a repülőgépet pedig robbanóanyag kereső kutyákkal is átvizsgálták, ezért a járat csak nem 2 órás késéssel indult. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És mindkét évtizedből igazi ikonok. Itt lesz velem a Salt and Pepper és az MV közöse a Waterman, és Justin Timberlake is hozza majd a Rock Your Baldit. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 30-a van csütörtök, és hogyha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, az dobja, az SMS és Viber számú 0620 55 55 155. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék. Curtis és Charlie közöse volt ez a Maradunk végig. Én egészen este 6 óráig itt leszek, méghozzá a Night Shift kezdetéig, és nem elfelejteni, hogyha csütörtök, akkor a Dance kerül terítékre az első 2 órában, mert ugyanis mixben szólnak a legjobb zenék. White Boy ma állandó csütörtöki rezidensünket látja vendégül Millert, úgyhogy rájuk lehet számítani. Tőlem pedig a legjobb zenékre a munka mellé. Itt lesz velem a Salt and Pepper és az MV közöse a What a Man. A folytatásban viszont DJ Jazzy Jeff és Will Smith robbantja fel a házat. Ez a Boom Shake the Room most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az M-Vogue és a Salt and Pepper közöse, a Wadaman. Hosszú idő után közös turnéra indulnak egyébként. Észak-Amerikában és Kanadában lehet őket majd látni. Tőlem pedig természetesen a folytatásba is jönnek még hatalmas nagy klasszikusok. Egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Timbaland és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül hozza el a The Way You Are-t ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Sheryl Glow és az All I Wanna Do egy igazi nagy country kedvenc, és a gitárt nem cseréljük le, csak rokkosra állítjuk a hangzását, ugyanis jön a Kid Rock, és ezt a dalt úgy ajánlatos hallgatni, ha már autóban ülünk például, hogy leeresztjük az ablakot, kitesszük a könyökünket, és maxra tekerjük, ugyanis az All Summer Long-gal érkezik a csapat, és érezzük át mi is a kánikulában a nyárnak a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Táplálkozással is védekezhetünk a hőség ellen. 166 légkondicionált helyiség várja a lakosságot Fejérben. Erősödő kánikulával folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
3: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
2: A tartós hőségben fokozott odafigyelésre van szükség. A kánikula különösen az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre és a szabadban dolgozókra jelent veszélyt, ezért fontos a folyamatos folyadékpótlás és a hűvös helyen tartózkodás. A Vármegyei Katasztrófavédelem weboldalán azt kéri, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A nagy meleg és a száraz idő miatt továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom, ezért a szabadban tüzet gyújtani szigorúan tilos. Fejér vármegyében 166 légkondicionált helyiség áll a lakosság rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. Díszoklevéllel ismerték el Horváth Csaba fehérvári munkásságát. A Harangozó Gyula, valamint Hevesi Sándor díjas rendező koreográfus a város önkormányzatától vehette át az elismerést. A Vörös Marti Színház fizikai tagozatának vezetőjeként végzett 13 éven át tartó tevékenységéért. A városvezetés szerint rendezéseivel, koreográfiáival, valamint művészeti szemléletével maradandó értékkel gazdagította Székesfehérvár kulturális életét. Tájékoztatta város oldala. Nevéhez olyan előadások fűződnek, mint a Pillangó, a Chicago és az Uri-Muri. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő, a szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Továbbra is intézhetők a legfontosabb könyvtári ügyek. Nyáron is fontos a biztonságos fürdőzés. A városrendészet is segít a hőség idején Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A nyári zárvatartás alatt is elérhetők a legfontosabb könyvtári szolgáltatások. Már a Vörösmarty Mihály Könyvtár központi könyvtára augusztus 23-áig zárva tart, az olvasóterem hétköznapokon továbbra is fogadja az olvasókat. Itt vissza lehet vinni a lejárt határidejű könyveket, valamint át lehet venni az előre lefoglalt és az érintés után átvehető köteteket. Tájékoztatta az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A kölcsönzési határidő telefonon, e-mailben vagy az online felületen továbbra is meghosszabbítható. A Fiók könyvtárak közösségi oldalaikon könyvajánlókkal segítik a választást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szupozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel. Mondta a rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának elnöke.
4: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki tapra. Nagy célben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A tap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A tapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a lisnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott, hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a tapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
3: Újabb tartós hőségre figyelmeztet Velence önkormányzata. A következő napokban ismét magas hőmérséklet várható, ami különösen az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre jelent fokozott kockázatot, írja a település közösségi oldala. Arra kérik a lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, pótolják a folyadékot, és a nap legmelegebb óráiban lehetőleg hűvös helyen tartózkodjanak. Rosszulét esetén hívják a 112-es segélyhívót, a velenceiek pedig a városrendészet osztályhoz is fordulhatnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a New Level Empire-től szólt, azt áthajózhatnánk az elmúlt percekben. Aki pedig átautózni vagy áttáncolni szeretne egy olyan programra, ami a jazz ötvözi a nyáresti hangulattal, őt várják holnap este, azaz július 31-én Tácon. Ugyanis Vörös Janka, Fővenyi Máté és Ag Márton zenei estje a Táci Horgásztó partjára költözik. Élő zene, tóparti nyugalom és a Táci Horgásztó teremti meg a felejthetetlen hangulatot. A belépés díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, amiről az esemény weboldalán talál részletes infókat. Állunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyekre nem kell regisztrálnia, csupán a 101,8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, és így biztos lehet benne, hogy egyből a 90-es, 2000-es évek bestjei között találja magát. A folytatásban például Press Michael segítségével tőle pörög már is a Get a Superstar itt a Besten.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben még a nyár végéig, augusztus 30-áig változik a vonat közlekedés, ugyanis a 30-as A számú vasútvonalon pályaépítési munkálatok kezdődtek még június végén, amelyek egészen augusztus végéig befolyásolják a vonat közlekedést. Lesznek olyan állomások, amelyek kimaradnak, így például a Velencei is, amely érinti többek között a Szeged-Fonyód Express, vagy éppen a Záhony-Fonyód Express útvonalát. A változásokról részleteket a MÁV csoport weboldalán is talál. A munkálatok várhatóan jövő év végén fejeződnek be. Egyébként így az érintett vonalakon további vágányzárakra kell számítani, amiről a szolgáltató weboldalán is talál részletes infokat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéire számíthat, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, mert hogy itt pörgetjük önnek 0-24-ben a 90-es, 2000-es évek bestjeit, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incipinci szünetet, hírek, időjárás, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Védtelen.
2: Nem fáj, nem érint, nem zavar, hogy merre meddig ment el.
1: Az órát pedig Kanye West kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az auchan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Auchan. Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Hőségben is várják a hűsítőhelyek a fehérváriakat. A felelős visszhasználat segíti a zavartalan ivóvízellátást. Indul a gondtalan suli kezdés akció. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az országos tiszti főorvos augusztus 4-én éjfélig rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást. Székesfehérváron ivókutakkal és klimatizált helyiségekkel segítik a lakosságot. A város arra kéri a lakosokat, hogy különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, és lehetőség szerint árnyékban vagy hűvös környezetben tartózkodjanak. Az Alpa Pláza, az autóbusz pályaudvar váróterme, valamint a Fehér Palota felfrissülési lehetőséget biztosít a nagy melegben, tájékoztat a város oldala. A munkáltatókat arra kérik, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a dolgozók hőterhelésének csökkentése érdekében. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehér Víz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését, valamint a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. 10. alkalommal tartják a gondtalan suli kezdés akciót. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ egy helyi üzletközponttal ismét tanszergyűjtést szervez, hogy megkönnyítse a szerényebb körülmények között élő, gyermekeket nevelő családok iskola kezdését. Számolt be róla a város oldala. A felajánlásokat augusztus 13-a és 17-e között a kijelölt gyűjtőponton várják, a királyi napok idején pedig a belvárosi faházban is lehet adakozni. Az összegyűjt tanszereket augusztus 20-a után juttatják el a rászorulókhoz. A királyi közkori idén is visszatér a Met Arénába a székesfehérvári királyi napok részeként. A korcsolyázás szerelmeseit augusztus 14-én pénteken, valamint augusztus 16-án vasárnap délután várják, ahol történelmi óriás bábok között csúszhatnak a jégen, tájékoztat a város oldala. Csütörtökön zavartalanul napos, száraz idő várható, az égen alig lesz felhő. A szél mérsékelt lesz, így a nagy meleg mellett a kevés légmozgás enyhíti a hőséget. 35 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozódik a kánikula, péntektől egyre forróbb időre készülhetünk, a hétvégén már 35 fok feletti értékek várhatók. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az 5 órási hírek, aztán már is belecsapunk a lecsóba, és jönnek életünk legjobb zenéi, a 90-es, 2000-es évek bestjei, amik közül nem hiányozhat a Bahamán és a Who Let the Dogs Out című dal sem, na meg a Honey Beast-től sem a Védtelen. Ezek már biztos, hogy pörögnek, mint ahogy az is tuti, hogy az órát most Kanye West kezdi.
0: 101.8 és 90

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 355 525.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4 a Street-től szólt az Ilyen ez az élet az elmúlt percekben. Hát bizony, tel is tele van meglepetésekkel, amelyből a mai napra is jutott, hiszen a tervezetnél korábban már ma napközben megnyitották a forgalom előtt a Budai út, Várkörút és Tárgyéta utca közötti szakaszát, így most már teljes hosszában használható a Budai út, befejezettek a közműépítési munkák, aztán csőtörés is volt, ezt is helyreállították a szakemberek, úgyhogy most már lehet itt közlekedni. De hogyha ezen kívül van bármilyen útinfója a térség útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand

0: for life.
1: 101 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát nem tudom ön, hogy van vele, én itt a harmadfokú hőségriadó idején hasonlóképpen érzek, mint amiről Sarah Connor és TQ dalolt nekünk, hogy bújjunk vissza az ágyikóba, indítsuk el a klímát, aztán vészeljük át itt a hőségriadót, viszont ezt nem mindenki teheti meg, nekik hoztam most néhány tippet, trükköt, hogy hogyan is vészelhetjük át ezeket a forró órákat. A hatóságok mindenkit arra kérnek, hogy ilyenkor fokozottan figyeljünk oda önmagunkra és egymásra is, hiszen a hőség, a tartós extrém meleg fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább érintettek a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A harmadfokú riasztás jövő hét kedd éjfélig van egyébként érvényben. Ilyen esetben sokkal jobban oda kell figyelnünk a folyadékfogyasztásra, elsősorban vizet igyunk, és kerüljük az alkoholos, a koffein tartalmat, vagy az erősen cukrozott italokat. 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát is. Célszerű éjszaka vagy a hajnali órákban szellőztetni, ezzel hát megpróbálni lehűteni a lakást, de ugye ilyen forróságban ez nem mindig jön össze. Napközben éppen ezért tartsuk zárva az ablakokat, engedjük le a redőnyöket. Rengetegszer elmondtuk már, és nem győzöm hangsúlyozni, de remélem nem kell mondani, hogy gyermeket és idős embert vagy állatot egyetlen egy percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Hogyha pedig zavartságot észlelünk, vagy forró és száraz a bőrünk, esetleg görcsölünk, akkor azonnal tárcsázzuk a 112-es segélyhívószámot. Viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt. Székesfehérvár területén egyébként az ivókutak hozhatnak számunkra enyhülést a melegben, illetve a város több területén is felszerelték ivásra alkalmas szerkezetekkel a tűzcsapokat. Így az autóbusz kijáratnál a Béketéren a vasútállomáson, a Prohászkótókár utca Kasszap István utca sarkán, a Petőfi Kossuth sarkán, a Várkörút Vatai sarkán és a Piac tér Liszt Ferenc utca sarkán is. Vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, mi pedig vigyázzunk az ön hangulatára, méghozzá a 90-es 2000-es évek legjobb zenéinek lejátszásával, úgyhogy már is jön a Volvox-tól a taps.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Cheryl Cole slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, hiszen érkezik DJ White Boy, és indul vele a csütörtök esti Night Shift, és ha már csütörtök, akkor érkezik majd DJ Miller is a legjobb dance zenékkel. Én pedig Tarány Tamás most így a jó című dalával már a búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a pénteki Best délutánt, ami ráadásul a júliusi hónap utolsó napja is lesz. Hihetetlen, hogy repül az idő. Az elmúlt mintegy 3 órában Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok önnek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Tovább romlik a helyzet a földeken. Kétfejű gekkó kelt ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörös vérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzést szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mi mással, illetve ki mással is kezdhetném a mai mixet, mint azzal az úriemberrel, aki úgy durván 2 óra múlva lép majd az MVM Dom színpadára, és aki eddig akárhányszor volt itt Magyarországon, akusztikus verzióban, szimfonikus kísérettel vagy rendes zenekarral, mindig zseniális volt, és biztos vagyok benne, hogy ez a ma este is az lesz. Úgyhogy jön Seal, és jön a Dance-es csütörtök, 6-7-ig ilyen White Boy, 7-től DJ Miller a lemezjátszók mögött, indul a Night.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Tegnap már jeleztem, hogy felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Night Shift lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg. Szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit hip-hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A csütörtök továbbra is dances, vagyis még egy órán keresztül dancelünk, illetve dancel majd DJ Miller. Ő áll a lemezjátszók mögött a következő 60 percben. Gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, ősi leleteket fedhet fel az Apadó-Duna. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak nem 7000 személysérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyors hajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkuma port vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővette egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Ezt mindig mondjuk, hogy Only Virgin így, Only Virgin úgy, de ez igazából miről szól ez a dal?
3: Hát figyelj, mindenkinek tudod, ez a mire gondolt a költő.
2: Hát jó, van neki dalszövege, szégyengyalázat, meg sose hallgattam végig, meg nem izé, de hogy, mert volt ugye ez a, volt a, hát ez most megint ugye arra egy ilyen kis finom utalás, hogy mi mennyire öregek is vagyunk, ugye a 80-as
3: évek. Hát ez egy 20 éves dal egyébként idén.
2: Hát tudom, csak hogy ugye régen a VHS kazetták korában ugye volt ez a, az utolsó amerikai szűz című amerikai ilyen tínédzser film, ami egyébként ugye volt ez a forró rágógumi, vagy a forró nyékre, nem tudom,
3: ilyen... Forró rágógumi.
2: Vagy forró rágógumi.
3: Hát az a bibliánk volt, Csanyi, hát az, az én generációmnak,
2: egy ilyen nagyon picit
3: ilyen... Mindenki megtalálta egy-egy karakterben a saját személyiséget, vagy legalábbis annak egyes jegyeit, nem?
2: Tehát akkor ez valami olyasmihez kötődik, vagy...
3: Figyelj, igazából arról szól a dal számomra, hogy igenis merjél új dolgokat kipróbálni, menj a céljaid felé, hogyha valami érdekel, menjél és csináld és próbáld. Kb. És mindezt ilyen lazán, könnyed módon, félelem nélkül. Tehát kb. Ugye az egész zenei aláfestés is nekem ezt tükrözi, ezt szerettük volna ezzel leginkább mondani.
2: De most akkor megkérdezem, hogy akkor ebbe a szüzek hogy jön meg benne?
3: Ja, és annyi, hát ezek ilyen átvitt értelmű ja, dolgok. Tudod, tehát nem kell, nem kell ezt így annyira azért.
2: Allegória.
3: Ilyen szavakat én nem ismerek, de biztos legolamzik.
2: Hát figyelj.
3: Szerintem jó helyen használtad.
2: Ugye ez?
3: Igen.
2: A ChatGPT ez fantasztikus.
3: Ugye?
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance

0: DJ Miller.
1: Még mielőtt elfelejtenénk, mert hát nyilván hát az augusztus első hétvégéje DJ Miller nélkül valahol az országban, hát olyan nem lehet, úgyhogy akkor légy ő kedves, önsd ide az asztalra a dátumokat.
2: A csütörtök az megint megúszós, mielőtt még kérdezni, tehát a ma szépen pihegünk még otthon a család, főleg úgy, ahol a gyermekek ugye nyári szünetem vannak, ott a pihegés az ugye gyakorlatilag nincs,
1: olyan
2: de
1: nincs.
2: Úgy érzed, hogy igen, de közben az igényben vagy elég rendesen. Nem végig, csak reggeltől estig. Úgyhogy egy esküvőre megyek, képzeld el, ami nagyon ritka ebben az idei szezonban, ez az egyetlen egy esküvő, amit vállaltam. Budapest területén belül lesz, és egy nagyon kedves barátom legjobb barátjának az esküvője lesz. Úgyhogy nagyon jó zenéket kértek, úgyhogy kimondottan az én vonalam, tehát nem kell magamat megerőszakolni, ennek azért örülök. Nyilván csak a zenei szintre gondoltam, természetesen. Aztán pedig irány a szelidító Sándorom szombaton.
1: Hát vissza oda,
2: így van, és utána még kétszer megyek ezen kívül, tehát összesen 4 alkalom ezen a nyáron, amire nagyon örülök, mert tavaly...
1: De ez nem... most klubos keretek, tehát abszolút, ez nem semmilyen fesztivál meg autós találkozó.
2: Ez klubos, viszont elég szép nagy klub, úgyhogy kinti résszel, benti résszel, kajádával, szóval ez egy elég komplex kis objektum, hogyha szabad így fogalmaznom, úgyhogy nagyon jó hangrendszerrel, jó fejközönséggel, úgyhogy tavaly nem tudtam a meghívásuknak eleget tenni egyszer sem, mert már lekötöttek addigra máshova, úgyhogy nagyon örülök, hogy most 4-szer is eljutatok ezen a nyáron hozzájuk, úgyhogy most szombat szerintem.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És ha már itt a nagy fesztiválozásról szó esett, Sziget? Játszik? Kinézel?
2: Nem, fél, nagyon régen nem voltam, főleg úgy, hogy mondjuk több napot, olyan nem is tudom, szerintem 10-15 éve nem volt. Ugye még amikor az Epikével jártunk ezekre a fesztiválokra játszani, zenélni, akkor azért vissza-vissza mentünk előző meg következő napokra is, mármint közönségképpen volt, hogy kaptunk jegyet, stb. Úgyhogy mesélj valamit, mi lesz a felhozatal, ami miatt mondjuk érde. Most a Fate lesz?
1: Gondoltak ugye egy amit egyébként a Gerendai annó mondott, és egy picikét ezt a régi vonalat visszahozni zeneileg, és egy Fate lesz Morcsiba,
2: igen, az is
1: talán Boba mert... Markovic, ami így még jó pofa lehet.
2: Még valami nagy név.
1: Ez talán csak a nulladik nap, vagy első nap, vagy a, mert ugye lesz...
2: Azért szolid, nem?
1: Igen.
2: A nulladikon egy ilyen...
1: Hello, szia, okay. Igen. Úgyhogy olyan nagyon én se ástam bele magam így a line-upba, hogy ki
2: de
1: lesz.
2: Ha esetleg mentek többen, akkor nyilván én nagyon szívesen becsatlakoznék egy ilyen programba, de az, hogy én mondjuk egyedül kislatyogjak a Szigetre, na, ahhoz már bács is vagyok egy kicsit, úgyhogy...
1: Ja, meg hát várjál, hát most jut eszembe, hát akkor a szombaton nem leszel itthon.
2: Nem.
1: Hát akkor is a mobit a parkba kivel?
2: Hát akkor velem nem. Tényleg, ezt beszéltünk, de szerintem ez már akkor is le volt
1: igen,
2: kötve.
1: Igen.
2: És így adáson belül, amikor megkérdezte, gyorsan odalapoztam a kis papír alapú naptáramot, és ugye mondtam, hogy
1: ott már igen.
2: Sorry Sándor, de akkor már...
1: Minden mindenféle lehet, hogy most hosszú időt, ez lesz az első olyan koncert, amire úgy megyek el, hogy jegyem, vagy úgy nem megyek el, hogy nincs jegyem, mert most már mindig azt csináltam, hogy jegyem van.
2: Hát meg úgy go,
1: sajnos nem. Sajnos ezt nem hiszem. Jó van, hát akkor így jártunk.
2: Valakivel majd.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Akkor ilyen az ifjú pár, meg
2: az így van.
1: Ilyen a szelidító. Imre a oroszlán szelidító, ugye?
2: Így,
1: na,
2: azért. Ez egy ilyen kicsit ilyen
3: szálló, igen,
1: hangyás szóvic volt ez a.
2: Igen.
1: Na, mindegy. Na, szóval, hogy akkor óvatosan megint a hétvégén.
3: Igyekszem.
1: És jövő hét csütörtök.
3: Akkor rendben.
1: Várok vissza.
3: És majdnem biztos vagyok benne, hogy egy extrázásra föl fogsz kérni. Valahogy érzem. Vágy, hogy mert szoktak csinálni
1: egyébként. Ez majd a jövő héten kiderül.
3: Tehát akkor ne pakoljak be csütörtökön, hanem majd akkor szólsz, hogy nehezebb legyen a dolgom.
1: Szóljak most? Ugye jó, figyelj, jó, na, legyen.
3: Hadd készüljek már föl rá.
1: Buktattál. Igen, akkor jövő héten jó csütörtök péntek.
3: Hát csak ilyen erőszak voltam, hogy kétszer legyek adásban.
1: Jó, hát ez a minimum, hát nem itt lehet.
3: Jó, de kétszer annyi zenét kell válogatnom. Van ám ezen meló, Sándor? Jó?
1: Na mindegy. Ez annyira magas labda, és most annyira maradék valamit, hogy na mindegy.
3: Jó, majd legközelebb.
1: Nem, mert aztán a fiatal kollégák még a végén magukra veszik. Teljes joga.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább erősödik a hőség a hétvégén. Telefonos csalókat kaptak el a rendőrök. Eltűnt egy egész foci csapat Svédországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Tovább erősödik a hőség, vasárnapra az ország csaknem kétharmadán már 29 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet. A hungarometer miatt egyre több térségre adta ki a legmagasabb piros figyelmeztetést. A harmadfokú hőségriasztás keddéj félig marad érvényben, a jövő hét elején pedig helyenként 41 fokot is mérhetünk. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőguta, mondta a rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne adjunk neki inni.
1: Csak nem 146 millió forintot csaltak ki egy 64 éves csömöri nőtől telefonos csalók. A rendőrség szerint az egyik elkövető banki ügyintézőnek, a másik rendőrnek adta ki magát, és azt állították, hogy veszélyben van az áldozat mérze. A nőt több utalásra vették rá, mire pedig kiderült, hogy csalás történt, a pénz már eltűnt. A rendőrség nyomoz az ügyben, és ismét arra figyelmeztet, sem a bankok, sem a rendőrök nem kérnek telefonon pénzátutalást. Nyoma veszett egy etióp ifjúsági foci csapatnak Svédországban. A 14 és 17 év közötti játékosok, valamint néhány kísérőjük egy göteborgi tornán vettek részt. Az utolsó napon azonban elhagyták a szállodát, ki sem jelentkeztek. A svéd rendőrség szerint nem bűncselekmény történt, a csoport feltehetően önszántából távozott és nem ment vissza Etiópiába. A hatóságok több szervezettel együttműködve keresik őket. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi, északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula, 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 30-án van a barátság világnapja és a snorkelezés világnapja, szóval, hogy ezt valaki nagyon meg akarja ünnepelni, akkor menjen el a barátjával snorkelezni. De akár úgy is lehet ünnepelni, hogy maradtok itt velünk, és hallgatjátok a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit a Night Shift-ben egészen éjfélig itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blink on the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.

Best of a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kasszasiker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuquan, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan
1: kell. Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A munkáltatókat is óvatosságra kérik a hőség miatt. Aki teheti, menjen el vért adni, kétfejű gekkókát ki egy amerikai tenyészetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A munkáltatóknak is fokozottan figyelniük kell a dolgozók védelmére a hőségben, erre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt kérte, hogy a munkaadók biztosítsanak megfelelő mennyiségű ivóvizet, rendszeres pihenőidőt és lehetőség szerint hűvös vagy árnyékos pihenőhelyet a munkavállalóknak. A miniszter szerint a nagy meleg különösen a keringési rendszer terheli meg, ezért a hőguta tüneteinek felismerésére is érdemes felkészíteni a dolgozókat. Tovább romlik a helyzet a földeken a tartós hőség miatt. A Hungaromet szerint az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, az öntözetlen kukorica és napraforgó táblák pedig már sok helyen visszafordíthatatlan károkat szenvedtek. A következő napokban sem várható számottevő csapadék, a hőmérséklet pedig 35 és 40 fok között alakulhat, így az aszály tovább fokozódhat. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. A nyári időszakban általában kevesebben nyújtják a karjukat. A kórházak vérigénye ugyanakkor nem csökken. Tordai Attila Árpád, a szervezet főigazgatója kiemelte, a véradásnak a donorok szempontjából is van előnye.
2: Azt írjuk a szlogenbe, hogy akár három életet is megmenthet, ez úgy jön ki, hogy van a vörösvérsejt, van a trombocita, véralvadást segítő készítményünk, meg van a vérplazma, és ez a három ideális esetben még akár három súlyos beteghez is kerülhet. Maga a véradó is saját magának is használ azzal, hogy foglalkozik a saját egészségével, átgondolja, hogy van-e olyan állapotban, hogy adhasson vért. Bizonyos vizsgálatok is elvégzésre kerülnek a véradás kapcsán, ami szintén az egészség megőrzés szolgálhatja. Tehát ez egy konkrét előny a donor számára, amellett, hogy nagyon sokat segít, és nélküle nem működhet ez a rendszer.
1: Különleges lakóval bővült egy amerikai hüllőtenyészet, egy kétfejű gekkó kelt ki a tojásból. A Simon és Garfunkel névre keresztelt aprósági mindkét feje önállóan eszik, és egyre összehangoltabban mozog. Az ilyen fejlődési rendellenességgel született állatok többsége nem él sokáig. A gondozók azonban bíznak benne, hogy ez a ritka gekkó kivétel lesz. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap igazi perzselő nyári napra számíthatunk, felhő alig lehet az égen, esőre sem számíthatunk. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 34 és 39 fok közé forrósodhat a levegő. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is a napsütés viheti a főszerepet kevés gomoly felhővel. Frissítő záporra legfeljebb az északi határvidéken lehet némi esély. A jövő hét elején sem érkezhet enyhülés, hétfőn 35-40, kedden pedig akár 35-41 fok között tetőzhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A kellemes lágy dallamok a Lighthouse Family-től nem meglepőek, a Limp Bizkit-től már sokkal inkább. Talán csak egyetlen egy ilyen dal van a repertoárjukban. Na, az az egy érkezik majd pont a Lighthouse Family és a High. Után őket követi majd a Limp Bizkit a Behind Blue Eyes-al. Mindez 9 és 10 óra között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, a Best End.

Best FM, a legjobb zenék, amikor a csapat énekes nője Évi Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsúg keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekes nővel, Nikki Borna volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten a Something című dalukkal. I don't...

Best FM a legjobb zenék. Még egyelőre azt mondom, hogy óvatosan a Groupama környékén, hiszen a mai meccs miatt a szokásos helyeken és a szokásos módon lehet forgalomkorlátozásra számítani.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sokan haltak meg a magyar utakon, délben bezárnak a klíma nélküli posták, kurkumaport vontak ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 183 ember vesztette életét a magyar utakon az év első 6 hónapjában. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint csaknem 7000 személyisérüléses baleset történt, amelyekben több mint 9000-en megsérültek. A Magyar Autóklub összesítése alapján a legtöbb balesetet továbbra is az elsőbség meg nem adása okozta. Ezt követi a gyorshajtás, majd a szabálytalan kanyarodás. A legtöbb személyi sérüléssel járó balesetet Közép-Magyarországon regisztrálták. A hőségriasztás idején délben bezárnak azok a posták, ahol nincs légkondicionáló. A Magyar Posta közölte, hogy a kézbesítők is kevesebb küldeménnyel indulnak útnak, hogy legkésőbb délelőtt 11 óráig visszaérjenek a postahelyre. Emiatt a következő napokban lassulhat a csomagfeldolgozás és a kézbesítés. A szabadban dolgozók hűtött ivóvizet, naptejet és védősapkát kapnak, valamint a zöld helyett fehér pólót is viselhetnek. Nem csak a természetre, hanem a régészeti emlékekre is veszélyt jelenthet a Duna alacsony vízállása. A mederből előbukkanó leletek a levegőre kerülve gyorsan károsodhatnak. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár arra kér mindenkit, hogy aki ilyet talán ne vigye el, hanem értesítse a területileg illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kurkumaport vett le a polcokról a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az Indiából származó Mijia márkájú 100 g-os kiszerelésű termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot mutattak ki, ezért egészségi kockázatot jelenthet. A hatóság azt kéri, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A terméket kivonják a forgalomból. Lassúnak találta a gyors héttermet, ezért puskával sürgette a kiszolgálást egy nő Kentuckyban az Egyesült Államokban. A rendőrség szerint a 33 éves nő nehezményezte, hogy túl sokat kell várnia a rendelésére, ezért előbb szóváltásba keveredett a dolgozókkal, majd az autójából elővett egy fegyvert és megfenyegette az egyik alkalmazottat. A gyanúsított ezután elhajtott, de a biztonsági kamerák felvételei alapján később elfogták és vádat emeltek ellene. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, derült vagy felhőtlen éggel. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a szél, máshol inkább csak mérsékelten mozoghat a levegő. A hőség viszont továbbra sem enged, délután 34 és 39 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A hétvégén is maradhat a forró idő, legfeljebb kevés felhő jelenhet meg, egy-egy zápor vagy zivatar inkább csak az északi-északnyugati határ közelében fordulhat elő. Hétfőn és kedden tovább fokozódhat a kánikula 40-41 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A most szombaton Budapesten koncertező Moby múlt hétvégén még Brightonban lépett fel, és két dal között egy kisebb monológban köszönetet mondott az angoloknak a klubkultúráért és a rave kultúráért, és ebben a kis beszédében megemlítette Rosallát és az Everybody's Free-t. Ez a dal is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, és akkor még kettő mondat ehhez a Mobis Storyhoz, meg Rosalához és az Everybody's Freehez. Ő maga mondta el a színpadon, hogy amikor életen első illegális répartiján volt, és a DJ felrakta ezt a dalt, ami akkor nagyon-nagyon pörgött, és tényleg 10 000 kéz emelkedett a magasba, akkor esett végleg szerelembe az elektronikus tánczenével. Az a Mobi, aki egyébként korábban egy metal zenekarban játszott. Mi a Rosala itt a Best-en?

Best FM, a legjobb zenék, Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben lesz, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Song-gal itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában érkeznek majd olyan előadók, akik simán megtöltötték a Puskás Arénát akár többször is, Coldplay, vagy éppen Ed Sheeran, és lesznek olyanok is, akik még nem jártak Magyarországon, de egy teltházas Puskás nekik se okozna gondot, Jay-Z, hogy más nem mondjak. A The Scientist elindul a mai utolsó 60 perc itt a Best-en a Night Shift-ben.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Gyaníthatólag már vége van Seal ma esti budapesti koncertjének. A hivatalos kiírás szerint este 8-kor lépett az úriember a színpadra. Az viszont nem gyanítom, hanem abban 100%-ig biztos vagyok, hogy a mai koncerten is ez a dal felcsendült. Adam Skian Seal hangjával és a Killerrel itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ennyi volt már a csütörtök, ennyi volt már a Night Shift. Holnap, hát ha nem is egy új évezred kezdődik, mint ahogy azt a Topaz mondja, de egy új nap mindenféleképpen, ez pedig a péntek lesz. Ha péntek, akkor az Night Shift extra. Szerdai rezidensünk, DJ Effendi fog most ezen a héten érkezni és duplázni pénteken, vagyis holnap ugyanúgy, mint szerdán. Pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd az estét. A New Millennium érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

is time for change. For change.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
2: Say y'all.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.